Bombe de plomb.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajipari vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága a jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelében, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovic, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral. Elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal. Néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autóada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autóada.

0: Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár május 11-én és 12-én. SP üzletek. Hűségesek Önökhöz!
1: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

0: Eladóház udvarral, 17 ár területen padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld, a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Pod. A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000.

az NK Automobili, a személy- és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

kiadó kétszobás lakás a második emeleten, ADA központjában, a Lenin utca 8/A szám alatt bútorozottan. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 060 45 48 150.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajipari vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelében, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovic, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

A Standard Ada közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkp.standard_ada.co.rs honlapon találnak.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.noitnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajprit vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelében, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovics, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény nyer május 11-én és 12-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada. Eladóház udvarral, 17 ár területen Padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld, a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.
2: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit.
0: Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: senki sem bánik.
1: A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000.

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, sauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

kiadó kétszobás lakás a második emeleten, ADA központjában, a Lenin utca 8/A szám alatt bútorozottan. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 060 45 48 150

Sassy Tagis Hit, Odai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajipari vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága a jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelébe, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovic, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral. Elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal. Néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.noitnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, gyömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

az NK Automobili, a személy- és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Standard Adak közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkpstandard_ada.co.rs honlapon találnak.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Mostantól elektromos, hibrid autókra és nyerges vontatókra is helyben adjuk ki a regisztrációs matricát, így nálunk már minden járműtípusnál elérhető a helyszíni ügyintézés. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajprit vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelében, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovics, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató Autó Ada. A legfrissebb slágerek az Adai Rádión.

Tisztelt nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár május 11-én és 12-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbmétere.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

eladóház udvarral, 17 ár területen Padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

a Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

kiadó kétszobás lakás a második emeleten, Ada központjában, a Lenin utca 8/A szám alatt bútorozottan. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 060 45 48 150.

Adai Rádió. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Mostantól elektromos, hibrid autókra és nyerges vontatókra is helyben adjuk ki a regisztrációs matricát, így nálunk már minden járműtípusnál elérhető a helyszíni ügyintézés. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Gyedovics Handanovics bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajipari vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelébe, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovics, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral. Elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal. Néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

az NK Automobili, a személy- és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Standard Ada közművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkp.standard_ada.co.rs honlapon találnak.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve

a jegyzését, rejtett költségek nélkül nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Mostantól elektromos, hibrid autókra és nyerges vontatókra is helyben adjuk ki a regisztrációs matricát, így nálunk már minden járműtípusnál elérhető a helyszíni ügyintézés. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajipari vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelébe, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovic, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral. Elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal. Néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Mostantól elektromos, hibrid autókra és nyerges vontatókra is helyben adjuk ki a regisztrációs matricát, így nálunk már minden járműtípusnál elérhető a helyszíni ügyintézés. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út

21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Djedović Handanović bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajipari vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelében, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanović, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral, elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal, néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumix széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

Mester nyugdíjasok! Az SP üzletekben nyugdíjas kártya tulajdonosoknak vásárlásuk során 10% kedvezmény jár május 11-én és 12-én. SP üzletek. Hűségesek önökhöz!

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

107,7 MHz. For a better day. Eladóház udvarral, 17 ár területen padén, a Tito Marshall utca 61-es szám alatt, valamint mezőgazdasági föld, a Peszír és a Láp nevezetű részeken. Telefonszám plusz 38 97 82 73 749. Viberen is elérhetőek. Kontakt Olga. Ár megegyezés szerint.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563. A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4 590 000.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktránc D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

kiadó kétszobás lakás a második emeleten, ADA központjában, a Lenin utca 8/A szám alatt bútorozottan. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 060 45 48 150.

vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál Bogarason, Zombori Natáliánál Szajánban, Jaksa Irénnél Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Mostantól elektromos, hibrid autókra és nyerges vontatókra is helyben adjuk ki a regisztrációs matricát, így nálunk már minden járműtípusnál elérhető a helyszíni ügyintézés. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. Dubravka Djedovic Handanovic bányászati és energetikai miniszter kijelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül új javaslatot vár a MOL-tól a szerbiai kőolajipari vállalat ügyében. Hozzátette, hogy ez akár már ma vagy holnap megtörténhet annak érdekében, hogy a tárgyalások május 22-ig, vagyis az amerikai adminisztráció által megszabott határidőig lezárulhassanak. Leszögezte, nem elégedettek a pancsovai finomító jövőbeni működésével kapcsolatos részletekkel. Megosztott a szerbiai közvélemény az Európai Unióhoz való csatlakozás kérdésében, derül ki az Eurobarométer.

Legfrissebb kutatásából. A felmérés szerint a válaszadók 38%-a úgy véli, hogy Szerbia EU tagsága a jó dolog lenne, míg 30% szerint rossz, 32% pedig semleges álláspontot képvisel. Ugyanakkor a többség 56% úgy gondolja, hogy az ország összességében profitálna a csatlakozásból. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelében, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovics, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A spanyol labdarúgó bajnokság 35. fordulójában az El Clasicón a Barcelona 2-0-ra legyőzte a Real Madridot. A TSC 6-1-re legyőzte az ivanicai Javor Matis együttesét, Topolyán a szerb szuperliga alsóházi rájátszásának 5. fordulójában. Az elkövetkező napokban változékonyabb lesz az idő. Hétfőn meleg idő várható hosszabb napos időszakokkal, helyenként rövid ideig tartó esővel vagy záporral. Elsősorban Szerbia északnyugati, északi és keleti részein. Kettől felhős és hűvösebb idő lesz, időnként esővel és zivatarokkal. Néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet nappal 25, este 17 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán. Hello!

Az NK automobili, a személy és teherszállító program mellett motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok műszaki vizsgálatát is végzi. Komplett regisztráció egy helyen, egyszerűen és gyorsan, halasztott fizetési lehetőségekkel. Ha lejárt a regisztrációja, nem probléma. Bontató szolgálatunk díjmentesen elmegy járművéért. Foglalja le időpontját a 063 357 400-as telefonszámon. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

0: defunto.
1: A Standard adaközművesítési közvállalat felkínálja lehetőséget, hogy a kommunális szolgáltatásokról és a gázról szóló számláikat elektronikus úton kapják meg. Amennyiben igényt tartanak az elektronikus számlaküldésre, szükséges az e-számla kérelem benyújtása. Részletesebb információt a jkp.standard_ada.co.rs honlapon találnak.

Станите ночи. Станите дани. Само ви немојте. Станите дани.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.